a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar. Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

mit tehet a sejt? Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, én

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Látom, nem bírom el én sem.

lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg, hogy

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jogerős az országgyűlési választás eredménye, kezdődnek az érettségi vizsgák, kellene a csapadék a földeknek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. Kezdődnek az érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ez egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talaj állapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. Ha a száraz, szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik, a napokban éri el maximumát az éta akvaridák. A héliustökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. A híreink végén pedig időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Újra

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 2-a, reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM, Pitchbook.
1: Idén is meghirdeti a rektori ösztöndíjat a Pécsi Tudományegyetem. A Tánc Világnapja alkalmából kapott elismerést a Pécsi Balett művésze. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Pécsi Tudományegyetem idén is meghirdeti a rektori ösztöndíjat, mellyel a legmagasabb pontszámmal felvett hallgatók egyetemi tanulmányainak megkezdését támogatja. Összesen 250 hallgató nyerheti el az ösztöndíjat, akár állami, akár költségtérítéses formában kezdi meg tanulmányait ősszel, a PTE valamely nappali képzésén. Fontos azonban, hogy csak olyan leendő egyetemisták pályázhatnak, akik a Pécsi Egyetem valamely képzését az első helyen jelölik meg. A rektori ösztöndíj összege 150 és 250 ezer forint között mozoghat fél évenként, és 4 fél éven át jár. A pályázatokat szeptember 1-jéig várják. A részletekről a PTE hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Gyászhírrel folytatjuk. Elhunyt Valkó László, Munkácsi díjas festőművész. Az alkotót hosszantartó súlyos betegség után életének 80. évében érte a halál csütörtökön, tudatta a Pécsi Zsidó Hitközség. Valkó László Kaposváron született, gyermekkorában költözött Pécsre. Élete jelentős részét a pécsi tehetségek gondozásának szentelte. Tanított a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában, és a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának elindításában, majd munkájában is jelentős szerepet vállalt. Számos elismerés mellett a Pécs díszpolgára címet is birtokolta. Képvariációk kisméretre címmel 2 hete nyílt jubileumi kiállítása Pécsett a Zsidó Hitközség dísztermében. A tárlat szeptember végéig látható. Április 29-én ünnepeltük a Tánc Világnapját. Ebből az alkalomból adott át elismeréseket a Magyar Táncművészek Szövetsége. A Pécsi Balett Társulatának tagja Domján Kristóf a 2026 legjobb pályakezdő táncművészet címet vehette át, adta hírül a társulat. A Nemzeti Táncszínházban megrendezett gálaesten a PB2 Company is fellépett. A Pécsi Művészek az új Járom az utam című produkcióból adtak elő részleteket, melynek koreográfusa Zahár Lóránd. Kábítószerkereskedőket vettek őrizetbe a pécsi rendőrök. Április 27-én egy pécsi lakásban csaptak le a mecsek kommandósok egy díler párosra. Az 52 éves férfit és 34 éves élettársát azzal gyanúsítják, hogy drogot terítettek a városban. A lakásban a kutatás során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, mérlegeket, pipákat és csaknem 1 millió forint készpénzt is találtak. Ezeket lefoglalták. A két dílert őrizetbe vették, kihallgatták. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság indított nyomozást. Római tavasz ünnepet tartanak szombaton Pécsett. Május 2-án a világörökségi helyszíneken rendezik a Florália ünnepét, ahol a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki találhat magának érdekességet. A gyerekeket mondókás foglalkozásra várják, lesznek családi programok és különleges tárlatvezetések is az Ókeresztény Mauzóleumban és a Szella Szeptikóra festett kamráiban. A részletekről a pécsörökség.hu oldalon érdemes tájékozódni. A NAV munkatársai a hosszú hétvégén is dolgoznak. Kiemelten ellenőrzik a virág, ajándék, édesség és ékszerüzleteket. Jövő héten pedig újabb helyszíneken várható a revizorok felbukkanása. Az adótrafipax jelzései szerint szerdán Pécsett, a gépjárműalkatrész, gumiabroncs és felni kereskedőket és az autószerelő műhelyeket, csütörtökön pedig Villányban a Baross utcai vendéglátóhelyeket ellenőrzik majd. Különleges fejlesztéssel gazdagodott a pécsi Szent Borbála Park. A Biokoma napokban Miavaki erdőt alakított ki a területen. Ennek lényege, hogy kis alapterületen gyorsan fejlődő, önfenntartó növényközösség jöjjön létre, amely bemutatja a fenntartható városi zöld felületek egyik lehetséges fejlesztési irányát. A csaknem 100 négyzetméteres területre ezúttal fásszárú növények kerültek a 10 millió fa alapítvány finanszírozásával. Zajlanak a tavaszi növényvédelmi munkák a pécsi közterületeken. Május 4-e és 6-a között a Biokom permetezést végeztett Pécsett. A munkák a vadgesztenyefákat, a rózsaágyásokat és a dézsás növényeket érintik. A permetezéseket mindhárom napon este 10 és hajnali 4 óra között végzik el, így az éjszakai órák a szokásosnál zajosabbak lehetnek az érintett városrészekben. A felhasznált vegyszerek emberre, melegvérű állatra nem veszélyesek, ugyanakkor a méhekre mérsékelten, a vízi élővilágra pedig kifejezetten veszélyesek. A részletekért és a permetezés menetrendjéért a Biocom oldalát érdemes felkeresni. Csapadékos májusban reménykednek a gabonat termesztők. Az Országos Szövetség elnöke Petőházi Tamás azt mondta, a szántóföldi növényeknek nem kedvez a jelenlegi időjárás. Hozzátette, hogy már az év eleje óta kedvezőtlen a helyzet, kevés a csapadék. Havazásból legalább kétszer annyi kellett volna, mint amennyi idén télen volt, és elmaradt a tavaszi csapadék is. A vetés jól halad, de a talaj száraz. Véleménye szerint, hogyha marad a napos, száraz idő, akkor az idei termés mennyiség elmaradhat a várttól. Családi bölcsőde épül Újmohácson. Az önkormányzati lap tájékoztatása szerint az intézmény a város saját forrásaiból közel 45 millió forintos bekerülési költséggel jön létre. A meglévő óvoda épület meghosszabbításával jön létre az új helység, melyben 5 kisgyerek gondozására lesz hely. A családi bölcsőde kialakítását szülői igényekre valósítják meg. Az intézmény várhatóan szeptemberben kezdi meg működését. Idén is megrendezik a Veszprémi utca zene fesztivált. Július 23-a és 25-e között zajlik majd a program, ahol a nemzetközi zsűri és a fesztivál közönsége is véleményezi a zenészeket, akik közül a legjobbak komoly összeggel lehetnek gazdagabbak. A szervezők olyan zenészek vagy formációk jelentkezését várják, akik akusztikusan is képesek megszólalni. Közülük a legjobbak részt vehetnek a Veszprémi utca zene fesztiválon. A jelentkezéseket június 15-éig várják. A korábbi előrejelzéseknek megfelelően a hosszú hétvégére 1 méter alá esett a Duna vízszintje Mohácsnál. A szakemberek pénteken reggel 97 cm-es vizet mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban a vízszint kismértékben emelkedhet, ezt azonban újabb apadás követi majd a jövő hét folyamán. A férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában csütörtökön az Elte Beac együttesét fogadta a PVSK Mecsek Fűszért. A meccs jól indult a pécsiek számára, a félidőben vezettek is, ám az utolsó játék negyedre szétcsúszott a PVSK, a vendégek pedig kihasználták a megtorpanást, végül 17-16 arányban az újbudaiak nyerték a találkozót. Folytatódik a küzdelem a női kosárlabda bajnokságban, ahol az NK Universitas Pécs a döntőben szerepel a DVTK ellen. A két csapat az egyik fél harmadik győzelméig vív egymással meccseket. Az első találkozót szerdán Pécsett az NK-a nyerte, így jelenleg a Pécs 1-0-ra vezet a párharcban. A második meccset ma rendezik, délután 2 órakor Miskolcon. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, a legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Egy hosszú hétvégével indult a május, és most van a második napja, méghozzá szombat, május 2-a egyébként. A legjobb zenék pedig természetesen a mai napon is be vannak készítve az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Shaw Kingston, na meg most Dante Thomas, a Miss Californiát indítom is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, május 2-a van szombat, a névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között Dwayne Johnsont köszönhetem, a The Rockot, David Beckhamet és Berecki Zoltánt, Isten értesse az ünnepelteket, hamarosan hozom a mai reggel témáit, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napintítás mellé, megyünk tovább Shaw Kingstonnal, ez a Beautiful Girls. Say yo, Shaw

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk, hát mi most meg ébredünk még hozzá a legjobb zenékkel, és mellette persze a témákkal, amit ígértem, hogy hozok. Lady Gagával fogunk foglalkozni majd 7 óra után, aki szerint a kedvesség egy igazi szupererő. 8 órakor pedig a Rock and Roll hírességek csarnokával látogatunk el, ahova megvannak az idei évben beiktatottak, úgyhogy jönnek majd a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatban egy szerződés hosszabbításról lesz szó, nem másnál, mint a Barcelonánál, és Hansi Flickről van szó, úgyhogy az edzővel hosszabbít majd a katalán klub, sajtóhírek szerint, ezt vizsgáljuk meg. Na meg persze, ahogy mondtam, szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A rövid szünet után itt lesz velem például az OMC, a How Blizzard-ral érkezik majd a csapat.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem vagy már. De ne itt, hogy nem látlak, jól tudom, hova visz az út.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elhunyt Valkó László, Pécs díszpolgára. Napközben ismét 20 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Gyászhírrel folytatjuk. Elhunyt Valkó László, Munkácsi díjas festőművész. Az alkotót hosszantartó súlyos betegség után életének 80. évében érte a halál csütörtökön, tudatta a pécsi zsidó hitközség. Valkó László Kaposváron született, gyermekkorában költözött Pécsre. Élete jelentős részét a pécsi tehetségek gondozásának szentelte. Tanította a pécsi művészeti szakközépiskolában és a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának elindításában, majd munkájában is jelentős szerepet vállalt. Számos elismerés mellett a Pécs díszpolgára címet is birtokolta. Képvariációk kisméretre címmel 2 hete nyílt jubileumi kiállítása Pécsett a zsidó hitközség dísztermében. A tárlat szeptember végéig látható. Kábítószerkereskedőket vettek őrizetbe a pécsi rendőrök. Április 27-én egy pécsi lakásban csaptak le a mecsek kommandósok egy díler párosra. Az 52 éves férfit és 34 éves élettársát azzal gyanúsítják, hogy drogot terítettek a városban. A lakásban a kutatás során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, mérlegeket, pipákat és csaknem 1 millió forint készpénzt is találtak. Ezeket lefoglalták. A két dílert őrizetbe vették, kihallgatták. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság indított nyomozást. Folytatódik a küzdelem a női kosárlabda bajnokságban, ahol az NK Universitas Pécs a döntőben szerepel a DVTK ellen. A két csapat az egyik fél harmadik győzelméig vív egymással meccseket. Az első találkozót szerdán Pécsett az NK-a nyerte, így jelenleg a Pécs 1-0-ra vezet a párharcban. A második meccset ma rendezik, délután 2 órakor Miskolcon.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázhálózati munkákat végeznek továbbra is Pécsett két helyszínen is. A Péter és a Bolygó utcában is teljes útzár mellett dolgoznak. A forgalmi rend megváltozott a környező utcákban. Az 58-as úton a Siklósi út egy részén megsüllyedt egy aknafedlap, a Harkány felé vezető oldalon egy rövid szakaszon lezárták a külső sávot. A 6-os úton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek, a helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék viszont továbbra sem várható. Az északkeleti szél sokfelé megélénkülhet a nap folyamán. A csúcshőmérséklet ma 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

stuck around.

Best FM a legjobb zenék, az I'm Every Woman-nel ébredhettünk Whitney Houston-tól, Chaka Khan dalához nyúlt hozzá zseniálisan. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és amilyen zseniális volt ez a dal, olyan zseniális lesz ma az idő, 19 és 25 fok közötti csúcshőmérséklettel, a nyugati tájakat leszámítva sokfelé élénk, helyenként pedig kifejezetten erős lesz az észak-keleti légmozgás, és napos gomoly felhős időben lesz részünk, na meg a legjobb zenékbe, ugyanis az ébredés és a napindítás mellé megyünk is tovább. Roger Sanchez-zel, ez az Other Chance, itt a Best. Stand.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Friss hírek, információk következnek, utána pedig a nap első témája, aminek Lady Gaga ad apropót. Szerinte a kedvesség egy igazi szuperelő. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék. Itt lesz például velem Madonna és Justin Timberlake közöse. 4 percünk lesz el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
7: A legjobb zenék.
8: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A hosszú hétvégén is zajlanak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Napközben napos felhős időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV munkatársai a hosszú hétvégén is dolgoznak. Kiemelten ellenőrzik a virág, ajándék, édesség és ékszerüzleteket. Jövő héten pedig újabb helyszíneken várható a revizorok felbukkanása. Az adótrafipax jelzései szerint szerdán Pécsett, a gépjárműalkatrész, gumiabroncs és felni kereskedőket és az autószerelő műhelyeket, csütörtökön pedig Villányban a Baross utcai vendéglátóhelyeket ellenőrzik majd. Római tavaszünnepet tartanak szombaton Pécsett. Május 2-án a világörökségi helyszíneken rendezik a Florália ünnepét, ahol a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki találhat magának érdekességet. A gyerekeket mondókás foglalkozásra várják, lesznek családi programok és különleges tárlatvezetések is az Ókeresztény Mauzóleumban és a Szella Szeptikóra festett kamráiban. A részletekről a pécsörökség.hu oldalon érdemes tájékozódni. A korábbi előrejelzéseknek megfelelően a hosszú hétvégére egy méter alá esett a Duna vízszintje Mohácsnál. A szakemberek pénteken reggel 97 cm-es vizet mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban a vízszint kismértékben emelkedhet, ezt azonban újabb apadás követi majd a jövő hét folyamán. A férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában csütörtökön az Elte Beac együttesét fogadta a PVSK Mecsek Fűszért. A meccs jól indult a pécsiek számára, a félidőben vezettek is, ám az utolsó játék negyedre szétcsúszott a PVSK, a vendégek pedig kihasználták a megtorpanást, végül 17-16 arányban az újbudaiak nyerték a találkozót.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek továbbra is Pécsett két helyszínen is. A Péter és a Bolygó utcában is teljes útzár mellett dolgoznak. A forgalmi rend megváltozott a környező utcákban. Az 58-as úton a Siklósi út egy részén megsüllyedt egy aknafedlap. A Harkány felé vezető oldalon egy rövid szakaszon lezárták a külső sávot. A 6-os úton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek, a helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék viszont továbbra sem várható. Az északkeleti szél sokfelé megélénkülhet a nap folyamán, a csúcshőmérséklet ma 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Na meg Lady Gaga életbölcsessége, a kedvesség az igazi szupererő, hamarosan kifolytam majd a témánkban, aztán a legjobb zenéket is hozom természetesen az ébredés és a napindítás mellé, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, itt lesz velem Madonna és Justin Timberlake közöse, az óra elsője pedig Christina Aguilera és Lil Kimé, ez a Can't Hold Us Down, szép reggel!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM a legjobb zenék, egy abszolút feel good story érkezik most a popzene világából. Lady Gaga hiába az egyik legnagyobb ikona bolygón egy friss interjúban bebizonyította, hogy a lába még mindig stabilan a földön jár. Az énekesnő elmesélte, hogy a titka nem más, mint a klasszikus olasz-amerikai munkásosztálybeli gyökerei. Egy olyan sokszínű negyedben nőtt fel, ahol kimondatlan aranyszabály uralkodott, hogy a szomszédok mindig figyelnek egymásra és kiállnak a másikért. Ezt a távogató mentalitást pedig egyenesen Hollywood csúcsára is elvitte magával. Édesanyjával közösen létrehoztak egy alapítványt, ami maximálisan a fiatalok mentális egészségére pörög rá. Gaga szerint a képlet pofon egyszerű, de annál ütősebb. A kedvesség egy teljesen ingyenes valuta, bár sokan azt hiszik, hogy a gyengédség és az empátia a gyengeség jele, valójában kőkemény bátorság kell hozzá egy bizonytalan világban, hogy valaki felvállalja. És úgy tűnik, hogy a magánélete is pont ennyire egyensúlyba került a sok belső munka után. A popdíva nem győzte dicsérni vőlegényét Michaelt, akivel 2020 óta alkotnak egy párt. Gaga bevallotta, hogy amióta rátalált erre a szerelemre, végre teljes embernek érzi magát. Mert a vőlegénye smink és gigantikus hírnév mögött is a valódi énjét szereti. Kifejezetten üdítő történet arról, hogyan lehet megőrizni az emberségét a legnagyobb rivalda fényben is az embernek. A legjobb zenék sorát pedig most folytatom egy olyan énekesnővel, akinek a riválisa szerintem Lady Gaga, ugyanis a pop dívája címet akár el is veheti majd tőle idővel. Egyelőre nem, mert bizony-bizony 2026-ban megmutatta, hogy van még ereje, új album és zseniális formában van Madonna, de most egy régi kedvencünket hozzá Justin Timberlake-kel közösen. Ez lesz a Four Minutes most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blaha Louisiana és a Nem Ereszt. Mi se eresztjük el a legjobb zenéket, csak egy rövid szünet következik, aztán majd folytatom egy olyan slágerrel, amiben nagyon érdekes, mikor egy rockzenész együtt dolgozik egy DJ-vel. Na, ennek a jeles iskolának a két első jelöltje, Bryan Adams és Sikén, nem véletlenül. Ez a munkájuk gyümölcse, pedig a Clued Number 9 lesz majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is meghirdeti a rektori ösztöndíjat a Pécsi Tudományegyetem. 20 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Pécsi Tudományegyetem idén is meghirdeti a rektori ösztöndíjat, mellyel a legmagasabb pontszámmal felvett hallgatók egyetemi tanulmányainak megkezdését támogatja. Összesen 250 hallgató nyerheti el az ösztöndíjat, akár állami, akár költségtérítéses formában kezdi meg tanulmányait ősszel, a PTE valamely nappali képzésén. Fontos azonban, hogy csak olyan leendő egyetemisták pályázhatnak, akik a Pécsi Egyetem valamely képzését az első helyen jelölik meg. A rektori ösztöndíj összege 150 és 250 ezer forint között mozoghat fél évenként, és 4 fél éven át jár. A pályázatokat szeptember 1-jéig várják. A részletekről a PTE hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Kábítószerkereskedőket vettek őrizetbe a pécsi rendőrök. Április 27-én egy pécsi lakásban csaptak le a mecsek kommandósok egy díler párosra. Az 52 éves férfit és 34 éves élettársát azzal gyanúsítják, hogy drogot terítettek a városban. A lakásban a kutatás során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, mérlegeket, pipákat és csaknem 1 millió forint készpénzt is találtak. Ezeket lefoglalták. A két dílert őrizetbe vették, kihallgatták. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság indított nyomozást. Idén is megrendezik a Veszprémi utca zene fesztivált. Július 23-a és 25-e között zajlik majd a program, ahol a nemzetközi zsűri és a fesztivál közönsége is véleményezi a zenészeket, akik közül a legjobbak komoly összeggel lehetnek gazdagabbak. A szervezők olyan zenészek vagy formációk jelentkezését várják, akik akusztikusan is képesek megszólalni. Közülük a legjobbak részt vehetnek a Veszprémi utca zene fesztiválon. A jelentkezéseket június 15-éig várják. Gázhálózati munkákat végeznek továbbra is Pécsett két helyszínen is. A Péter és a Bolygó utcában is teljes útzár mellett dolgoznak. A forgalmi rend megváltozott a környező utcákban. Az 58-as úton a Siklósi út egy részén megsüllyedt egy aknafedlap, a Harkány felé vezető oldalon egy rövid szakaszon lezárták a külső sávot. A 6-os úton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek, a helyszínen útszűkület érvényes. Ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék viszont továbbra sem várható. Az északkeleti szél sokfelé megélénkülhet a nap folyamán, a csúcshőmérséklet ma 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Cutting Close és a Big Yellow Taxi. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 2-a van szombat, a névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között pedig Dwayne Johnson, The Rockot köszönhetem, valamint David Beckhamet és Berecki Zoltánt. Isten értesse az ünnepelteket, és 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. A következő órába a rock and roll hírességek csarnokába látogatunk el, ahova megvannak azok az emberek, akik idén bekerülnek, úgyhogy jönnek majd a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatban a katalán FC Barcelonához látogatunk el, ahol sajtóhírek szerint a német trénerrel lesz szerződés hosszabbítás, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napmindítás mellé. Ebből az órából van még bőven hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz még velem a No Doubt sikere, a Hey Baby, na meg most a Spice Girls. Ezt a dalt lehet, hogy ma elő is adja Victoria Beckhamnek otthon, ez a Viva Forever!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán a rock and roll hírességek csarnokába látogatunk el Los Angelesbe. Jönnek azok a sztárok, akik idén bekerülnek ebbe a csarnokba, és természetesen a legjobb zenék is itt lesznek az ébredés és a napindítás mellé. Például rappelni fog nekünk Tupac, a California Love-ot hozza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A hosszú hétvégén is zajlanak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Napközben napos felhős időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A NAV munkatársai a hosszú hétvégén is dolgoznak. Kiemelten ellenőrzik a virág, ajándék, édesség és ékszerüzleteket. Jövő héten pedig újabb helyszíneken várható a revizorok felbukkanása. Az adótrafipax jelzései szerint szerdán Pécsett, a gépjárműalkatrész, gumiabroncs és felni kereskedőket és az autószerelő műhelyeket, csütörtökön pedig Villányban a Baross utcai vendéglátóhelyeket ellenőrzik majd. Április 29-én ünnepeltük a Tánc világnapját. Ebből az alkalomból adott át elismeréseket a Magyar Táncművészek Szövetsége. A Pécsi Balett Társulatának tagja Domján Kristóf a 2026 legjobb pályakezdő táncművészet címet vehette át, adta hírül a társulat. A Nemzeti Táncszínházban megrendezett gálaesten a PB2 Company is fellépett. A Pécsi Művészek az új Járom az utam című produkcióból adtak elő részleteket, melynek koreográfusa Zahár Lóránd. A hosszú hétvége után május 4-én ünnepeljük Szent Flórián napját, ami egyben tűzoltó nap is. Ez a katasztrófavédelem állománya számára munkaszüneti nap, ami azt jelenti, hogy hétfőn zárva lesznek a katasztrófavédelem ügyfélszolgálatai, szünetel a hatósági ügyintézés és a kéményseprés Baranyában is. Készenléti szolgálat viszont lesz, ezen a napon az országban mintegy 1500 tűzoltó lesz készenlétben. Családi bölcsőde épül Újmohácson. Az önkormányzati lap tájékoztatása szerint az intézmény a város saját forrásaiból közel 45 millió forintos bekerülési költséggel jön létre. A meglévő óvoda épület meghosszabbításával jön létre az új helység, melyben 5 kisgyerek gondozására lesz hely. A családi bölcsőde kialakítását szülői igényekre valósítják meg. Az intézmény várhatóan szeptemberben kezdi meg működését. Gázhálózati munkákat végeznek továbbra is Pécsett két helyszínen is. A Péter és a Bolygó utcában is teljes útzár mellett dolgoznak. A forgalmi rend megváltozott a környező utcákban. Az 58-as úton a Siklósi út egy részén megsüllyedt egy aknafedlap. A Harkány felé vezető oldalon egy rövid szakaszon lezárták a külső sávot. A 6-os úton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen útszűkület érvényes. Ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék viszont továbbra sem várható. Az északkeleti szél sokfelé megélénkülhet a nap folyamán. A csúcshőmérséklet ma 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és ebben az órában irány Los Angeles, a rock and roll hírességek csarnoka, ugyanis megvannak, hogy kik kerülnek be idén, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Tupac is itt lesz velem a California Love-val, na meg Lenny Kravitz és a Fly Away is szólni fog majd.
0: Best FM,

mert nem marad nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből.

Best FM a legjobb zenék, kihirdették a 2026-os Rock and Roll hírességek csarnokának friss népsorát. A felhozatal finoman szólva is brutálisra sikerült. A nagy leleplezés egyenesen az American Idol adásába jelentette be a rutinos csarnoklakó Lionel Richie. A 17 jelöltből végül csak a zeneipar legütősebb nevei kerültek be az idei előadói kategóriába. Hivatalosan is a halhatatlanok közé lépett a dobos legenda Phil Collins, a punk ikon Billy Idol, az Oasis, és ott van a New Order, valamint Sade is. A vörös szőnyeges gálát hatalmas beiktatási ceremóniát idén november 14-én tartják Los Angelesben, a legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz például Tupac és a California Love, na meg most a Flower Power. A You Won't Forget About Me-t indítom most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Szikora Robert és a Valmár közöse a balatonyi nyár. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május van már, méghozzá második a szombat. A névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között pedig Dwayne Johnson, The Rockot köszönhetem, valamint David Beckhamet és Berecki Zoltánt. Isten értesse az ünnepelteket. Egy óra témánk pedig még hátra van. 9 óra után a sportrovatban nem másról lesz szó, mint az FC Barcelonáról. Ugyanis most sajtóhírek szerint Hadzi Flickkel, az edzővel hosszabbíthat a csapat, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenék ebből az órából van még hátra bőven, úgyhogy lesznek finomságok. Például a hírek után kezdünk is majd a Soul Searchers-zel, a Can't Get Enough érkezik a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elhunyt Valkó László Pécs díszpolgára. Napközben ismét 20 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Gyászhírrel folytatjuk. Elhunyt Valkó László Munkácsi díjas festőművész. Az alkotót hosszantartó súlyos betegség után életének 80. évében érte a halál csütörtökön, tudatta a Pécsi Zsidó Hitközség. Valkó László Kaposváron született, gyermekkorában költözött Pécsre. Élete jelentős részét a pécsi tehetségek gondozásának szentelte. Tanította a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában és a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának elindításában, majd munkájában is jelentős szerepet vállalt. Számos elismerés mellett a Pécs díszpolgára címet is birtokolta. Képvariációk kisméretre címmel 2 hete nyílt jubileumi kiállítása Pécsett a Zsidó Hitközség dísztermében. A tárlat szeptember végéig látható. Kábítószerkereskedőket vettek őrizetbe a pécsi rendőrök. Április 27-én egy pécsi lakásban csaptak le a mecsek kommandósok egy díler párosra. Az 52 éves férfit és 34 éves élettársát azzal gyanúsítják, hogy drogot terítettek a városban. A lakásban a kutatás során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, mérlegeket, pipákat és csaknem 1 millió forint készpénzt is találtak. Ezeket lefoglalták. A két dílert őrizetbe vették, kihallgatták. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság indított nyomozást. Folytatódik a küzdelem a női kosárlabda bajnokságban, ahol az NK Universitas Pécs a döntőben szerepel a DVTK ellen. A két csapat az egyik fél harmadik győzelméig vív egymással meccseket. Az első találkozót szerdán Pécsett az NK-a nyerte, így jelenleg a Pécs 1-0-ra vezet a párharcban. A második meccset ma rendezik, délután 2 órakor Miskolcon.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázhálózati munkákat végeznek továbbra is Pécsett 2 helyszínen is. A Péter és a Bolygó utcában is teljes útzár mellett dolgoznak. A forgalmi rend megváltozott a környező utcákban. Az 58-as úton a Siklósi út egy részén megsüllyedt egy aknafedlap, a Harkány felé vezető oldalon egy rövid szakaszon lezárták a külső sávot. A 6-os úton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek, a helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék viszont továbbra sem várható. Az északkeleti szél sokfelé megélénkülhet a nap folyamán. A csúcshőmérséklet ma 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Enyával, PDD-vel és Márióval ébredhettünk. Ez volt az I Don't Wanna Know, és a folytatásban ejtsük néhány szót a mai nap időjárásáról. Napos időben lesz részünk, amit megzavarhatnak a felhők azért, és hát számítani kell széllökésekre, a sajnos maradt, mint ahogy az elmúlt néhány napban is volt. A nyugati tájakat leszámítva lesz egyébként ez, és a csúcshőmérséklet pedig zseniális, 19 és 25 fok között melegszik majd fel a levegő, a legjobb zenék pedig jönnek azért, hogy a reggel is jól induljon az ébredés és a nap indítás mellé, most Jack Reddish-től indítom a No Matter-t itt a Best-en. I've been trying to get a true fixed color mind that out. Sometimes your nightmare turns into your dream.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, aztán beszélgetünk a sportrovatban az FC Barcelonáról, ahol most sajtóhírek szerint Hansi Flickkel szerződést hosszabbíthatnak, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. 9 óra után itt lesz velem Ricky Martin és Maja közöse, ez lesz a Private Emotion, de megijedtem a Dénes Tamástól.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A hosszú hétvégén is zajlanak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Napközben napos felhős időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A NAV munkatársai a hosszú hétvégén is dolgoznak. Kiemelten ellenőrzik a virág, ajándék, édesség és ékszerüzleteket. Jövő héten pedig újabb helyszíneken várható a revizorok felbukkanása. Az adótrafipax jelzései szerint szerdán Pécsett, a gépjárműalkatrész, gumiabroncs és felni kereskedőket és az autószerelő műhelyeket, csütörtökön pedig villányban a Baross utcai vendéglátóhelyeket ellenőrzik majd. Római tavaszünnepet tartanak szombaton Pécsett. Május 2-án a világörökségi helyszíneken rendezik a Florália ünnepét, ahol a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki találhat magának érdekességet. A gyerekeket mondókás foglalkozásra várják, lesznek családi programok és különleges tárlatvezetések is az Ókeresztény Mauzóleumban és a Szella Szeptikóra festett kamráiban. A részletekről a pécsörökség.hu oldalon érdemes tájékozódni. A korábbi előrejelzéseknek megfelelően a hosszú hétvégére egy méter alá esett a Duna vízszintje Mohácsnál. A szakemberek pénteken reggel 97 cm-es vizet mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban a vízszint kismértékben emelkedhet, ezt azonban újabb apadás követi majd a jövő hét folyamán. A férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában csütörtökön az Elte Beac együttesét fogadta a PVSK Mecsek Fűszért. A meccs jól indult a pécsiek számára, a félidőben vezettek is, ám az utolsó játék negyedre szétcsúszott a PVSK, a vendégek pedig kihasználták a megtorpanást. Végül 17-16 arányban az újbudaiak nyerték a találkozót.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek továbbra is Pécsett két helyszínen is. A Péter és a Bolygó utcában is teljes útzár mellett dolgoznak. A forgalmi rend megváltozott a környező utcákban. Az 58-as úton a Siklósi út egy részén megsüllyedt egy aknafedlap. A Harkány felé vezető oldalon egy rövid szakaszon lezárták a külső sávot. A 6-os úton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek, a helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék viszont továbbra sem várható. Az északkeleti szél sokfelé megélénkülhet a nap folyamán, a csúcshőmérséklet ma 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A mai sportrovatban a katalán FC Barcelonához látogatunk el, akik a német szakemberrel, Hansi Flickkel, az edzővel hosszabbíthatnak most szerződést. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, és inkább ezek lesznek túlnyomó többségben és fókuszban. David Gettával indulunk, ez a Just a Little More Love, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit ellátogatunk a sportvilágába, ahogy ígértem, és ezen belül is a foci lesz terítéken, és Barcelonába látogatunk el, ahol a gránátvörös kékek hosszabbítanak, úgy néz ki, sajtóhírek szerint a német edzővel Hansi Flickkel egészen 2028-ig. Laporta szerette volna, hogy a szerződés 29-ig szóljon, de a német edző ragaszkodott az egy évvel rövidebb verzióhoz. A papírmunkára és az aláírásra már akár a jövő héten is sor kerülhet, amikor a mester ügynöke a katalán fővárosban érkezik. A találkozó duplán fontos, ugyanis az ügynök nem csak Flické, hanem Lewandowskié is, úgyhogy akár az ő hosszabbítása is egy kicsit terítékre kerülhet ennél a tárgyalóasztalnál. A német edzőnek zseniális a mérlege, a bemutatkozó évében besöpörte a bajnoki címet, a spanyol kupát, a spanyol szuperkupát, a bajnokok ligája döntőjéről pedig csak egy hajszállal maradt le. A jelenlegi szezonban a szuperkupát már behúzták, és gyakorlatilag a bajnokság már a zsebükben van, ugyanis 11 pontos előnnyel vezetik a tabellát a Real Madrid előtt, és hát nem elfelejteni, hogy 2 hét múlva, vagy a jövő héten, ezt most nem tudom, most fejből mondom, de El Clásico lesz, úgyhogy szerintem a végső bélyeget igazából az a meccs fogja megadni majd mindehhez. Flick ezt mind úgy érte el egyébként, hogy saját nevelésű fiatalokat épített be a keretbe, és olyan játékosokból hozta ki a maximumot, mint például akit Xavi mellőzött, Rafinha vagy Eric Garcia. A hosszabbítás egyben egy korszak végét is előrevetítheti. Flick korábban többször egyértelművé tette, hogy Barcelona lesz az edzői karrierjének legutolsó állomása, mivel remekül érzi magát a városban. Ha 2028-ban lejár a szerződése, akkor a szakember nyugdíjba vonulhat, hogy onnantól kizárólag a családjával és az unokáival töltse az időt. A legjobb zenéket pedig most hozom, méghozzá az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például majd Akon a Lollival hamarosan, de most előtte a Flip the Script sikerét hallgatjuk meg. Ez a Throw Your Hands in the Air itt a Besten. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek, május 2-a van szombat, a névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között pedig Dwayne Johnson The Rockot, valamint David Beckhamet és Berecki Zoltánt köszönhetem, a legjobb zenék pedig szólnak. Zseniális hétvégi hangulatról most az American Boy fog gondoskodni itt a Best.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy meghozzuk a Pest hétvége hangulatát. Például az All For One-nak a legszebb dala itt lesz velem, az I Swear.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is meghirdeti a rektori ösztöndíjat a Pécsi Tudományegyetem. 20 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Pécsi Tudományegyetem idén is meghirdeti a rektori ösztöndíjat, mellyel a legmagasabb pontszámmal felvett hallgatók egyetemi tanulmányainak megkezdését támogatja. Összesen 250 hallgató nyerheti el az ösztöndíjat, akár állami, akár költségtérítéses formában kezdi meg tanulmányait ősszel, a PTE valamely nappali képzésén. Fontos azonban, hogy csak olyan leendő egyetemisták pályázhatnak, akik a Pécsi Egyetem valamely képzését az első helyen jelölik meg. A rektori ösztöndíj összege 150 és 250 ezer forint között mozoghat fél évenként, és 4 fél éven át jár. A pályázatokat szeptember 1-jéig várják. A részletekről a PTE hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Kábítószerkereskedőket vettek őrizetbe a pécsi rendőrök. Április 27-én egy pécsi lakásban csaptak le a mecsek kommandósok egy díler párosra. Az 52 éves férfit és 34 éves élettársát azzal gyanúsítják, hogy drogot terítettek a városban. A lakásban a kutatás során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, mérlegeket, pipákat és csaknem 1 millió forint készpénzt is találtak. Ezeket lefoglalták. A két dílert őrizetbe vették, kihallgatták. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság indított nyomozást. Idén is megrendezik a Veszprémi utca zene fesztivált. Július 23-a és 25-e között zajlik majd a program, ahol a nemzetközi zsűri és a fesztivál közönsége is véleményezi a zenészeket, akik közül a legjobbak komoly összeggel lehetnek gazdagabbak. A szervezők olyan zenészek vagy formációk jelentkezését várják, akik akusztikusan is képesek megszólalni. Közülük a legjobbak részt vehetnek a Veszprémi utca zene fesztiválon. A jelentkezéseket június 15-éig várják. Gázhálózati munkákat végeznek továbbra is Pécsett két helyszínen is. A Péter és a Bolygó utcában is teljes útzár mellett dolgoznak. A forgalmi rend megváltozott a környező utcákban. Az 58-as úton a Siklósi út egy részén megsüllyedt egy aknafedlap. A Harkány felé vezető oldalon egy rövid szakaszon lezárták a külső sávot. A 6-os úton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek, a helyszínen útszűkület érvényes. Ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék viszont továbbra sem várható. Az északkeleti szél sokfelé megélénkülhet a nap folyamán, a csúcshőmérséklet ma 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, május 2-a van, szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a hosszú hétvége kellős közepén indul a Best hétvége, naná, hogy a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem az All for One, az Ice Ferrel, na meg a Black Eyed Peas, Meet Me Halfway-je, ezzel indítom az órát. Valaki állítsa meg az időt, mert valami borzasztó gyorsan telik, ez biztos.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Art Avenue és a Csak azért is szerelem. Szép napot kívánok mindenkinek, május 2-a van szombat, a névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között David Beckhamet, Dwayne Johnson The Rockot köszönhetem, és Berecki Zoltánt, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék pedig természetesen folytatódnak, kicsit a trance világába látogatunk el, ugyanis most a Grease 2000-et indítom, itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az All for One és az I Swear. Egy rövid szünet következik, aztán természetesen szólnak tovább a legjobb zenék, hogy a hétvége jól teljen. Bekészítettem már Király Viktort a szólóval, de Sarah Connor pedig bizony-bizony elég csábító ajánlatot mond majd nekünk el. A Let's Get Back to the Bad Boy-t hozza ide a Best.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hú, nagyon gyorsan eltelt ez a mai nap, az utolsó közös óránk fog következni a rövid szünet után, és lehet, hogy a május is ilyen gyorsan elrepül, csak szeretném mondani, és már itt lesz a nyár. Minden esetre most a május első szombatjának utolsó délelőtti óráját kezdjük meg, például a Madison Avenue csapata itt lesz velem majd 11 óra után, a Who the Hell Are You szól majd tőlük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szakmai egyeztetés lehet a szabad szülészorvos választásról. Vizsgadruk, közeleg az érettségi, sikeres mentés eljutott az Északi-tengerbe Timia Bálna. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A szabad szülészorvos választásról posztolt két leendő miniszter. Kapitány István, a gazdasági tárca várományosa azt írta, visszaadják a választás jogát a kismamáknak. Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter később közölte, csak a szakmai szervezetekkel közösen fognak döntést hozni a kérdésben. Az orvosi és szülésznői társaságokat, a betegjogi és női érdekvédelmi csoportokat említette. A Magyar Orvosi Kamara is reagált, mint írták, az intézkedés tüneti kezelés lenne, feszültségeket okozna szakmán belül, sérteni az esélyegyenlőséget és a hálapénz kockázata is megjelenne. A testület szerint a valódi megoldás az átláthatóság és a minőségbiztosítás fejlesztése lenne. Hétfőn kezdődik az érettségi, sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics már pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadrukk.
2: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik. Legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
1: Kiemelt ellenőrzéseket tart az adóhatóság anyák napjához kapcsolódva. Országszerte felbukkannak a revizorok a virág, ékszer, édesség és ajándékboltokban. Leginkább arra kíváncsiak, hogy a vásárlók kapnak-e nyugtát, és hogy szabályszerűen foglalkoztatják-e az alkalmazottakat. Azok a vállalkozások, amelyek nem tartják be az előírásokat, bírságra számíthatnak, és súlyos esetben akár ideiglenesen be is zárhatják az üzletet. Eljutott az Északi-tengerbe Timia hosszú szárnyú bálna. Több napig szállították egy úszályhajóval a Balti-tengerről, ahol az elmúlt időszakban többször is megrekedt az állat a sekély vízben. Kritikus volt az állapota. Most egy magánmentő akció vezetett sikerre. A bálnát ma délelőtt szabadon engedték az Északi-tengeren. Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni, a szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes, napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz. Hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nem fogyott el a lendületünk, bár az utolsó közös órán következik a mai napon, de jön, ami még nem volt, hogy jól teljen a hétvége, itt vannak természetesen velem a legjobb zenék, a Madison Avenue sikere, a Who the Hell Are You már biztos, hogy szólni fog, meg az En Vogue a My Lovin-nal, na meg Lionel Richie sikere is a Just For You, ezzel indítom az órát a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter, Begi, valamint Presser Gábor átdolgozásában az LGT hatalmas nagy sikere, az Embertelen dal, és a folytatásban ellátogatunk egy funky buliba, ebben segítségemre lesz majd a For The Coast, az In Not Sunshine-nal, na meg most a No Limits, tanuljunk meg franciául!

0: Best FM a legjobb zenék, Turn the Beat Around és Gloria Estefan. Szép napot kívánok mindenkinek, május 2-a van, szombat. A névnaposok a Zsigmondok, a születésnaposok között pedig Berecki Zoltán, David Beckhamet és Dwayne Johnson The Rockot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék pedig még egészen délig szólnak tőlem. Például a rövid szünet után Nelly Furtadóval és Timbalanddel folytatom. Ez lesz a Promises!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, segélyek sikere volt ez a Hey Sexy, ezután nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis B-Német Dia veszi át az irányítást, ő hozza a legjobb zenéket egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, és hogyha szombat, akkor nem más, mint az R&B van terítéken 2 óra mixel, készültek a srácok a mai napra is, tőlem pedig az utolsó dal következik, Rácz Gergővel, Horváth Zoltán, Hori, Kicsekkol, Viszhal, szép délutánt a Beste!

voltál, de te fadultál, veled tanultam, poklos mennyország. Kicsit eldurvultál, nem is hiányzott, csak az első fáj.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Razzia lesz a jövő héten, a buszokat és teherautókat figyelik. Új országos környezetvédelmi hatóság jöhet, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonhoz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb közlekedési razzia indul jövő héten. Hétfőtől országszerte ellenőrzi a teherautókat és a buszokat a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. A pihenőidő és a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják. Az a cél, hogy kiszűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát. Legutóbb 2 hete volt roadpoll ellenőrzés, akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe, 17 ezer sofőrt bírságoltak meg. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, erről számolt be közösségi oldalán a leendő tárcavezető. Gajdos László közlése szerint az új szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari létesítményeket. A hatóság feladata az lesz, hogy biztosítsa a környezetvédelmi szabályok betartását és felügyelje a beruházások biztonságos működését. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállítókocsival is fel van szerelve.
1: Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remre technológiai fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni, a szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes, napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz. Hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Május 2-a van, dél múlt néhány perccel indul is a Best délután velem Bénében Diával és az Afrikával egy 2007-es feldolgozással, amelyet Carl Wolf tett világszerte ismerté. Az eredeti Afrika című szám egyébként egy modern R&B és pop stílusú újragondolása. Rádiózunk együtt!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék, allergiások, figyelem, újabb allergének virágzása indult el, illetve írja el a tüneteket okozó szintet. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé közepes magas tartományban alakul. A platán, a bükk, a fenyőfélék és a diópollenje tüneteket okozó közepes koncentrációban van jelen, míg a juhar, a fűz, a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a gyertyán, a kör is, a komlógyertyán, a ciprus és tiszafa félék, a sásfélék és a pázsitfű félék pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma pedig jellemzően alacsony. Kitartást az allergiásoknak, én pedig megyek is tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal jelentkezem. Az M0-áson például a keleti szektorában, nagy tartsa elkerülő szakaszán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon üzemeltetési munkák kezdődtek. Az 58-as és az 59-es kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán az M1-esen továbbra is tartanak a felújítási munkálatok, a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most is irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessen mindenki óvatosan, és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont Budapest felé felhajtóágát pedig lezárták. A főváros irányába a 43-as kilométernél az Óbarok pihenőhelyen a kollektorágat és az OMV kutat is lezárták. Az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet pedig a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy órához érve meg is hallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán felcsendül hamarosan Deniz és Orsova Ireni közöse is.
2: Úgy jó, ahogy történt minden, más fontos, mint
1: én a másként látom, és a kompakt diszkó is játszik rögtön a hírek után.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy hét múlva lesz a parlament alakuló ülése, hétfőn kezdődik az érettségi időszak, napról napra melegebb időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egy hét múlva lesz az országgyűlés alakuló ülése. A héten véglegessé vált a tiszta kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Közben újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán közölte, hogy Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak. Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, melynek feladata a közélet működésének megújítása, a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Újabb közlekedési razzia indul jövő héten. Hétfőtől országszerte ellenőrzi a teherautókat és a buszokat a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. A pihenőidő és a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják. Az a cél, hogy kiszűrjék a szabálytalanságokat és növeljék a közlekedés biztonságát. Legutóbb két hete volt roadpoll ellenőrzés, akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe, 17 ezer sofőrt bírságoltak meg. Hétfőn kezdődik az érettségi szezon, országszerte több mint 148 ezer diák vizsgázik. Az írásbelik a magyar nyelv és irodalommal, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyal kezdődnek. Ezt követi a matematika, történelem és az idegen nyelvek. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten pedig csaknem 2500-an vizsgáznak. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-án, a középszintűek június 15-én kezdődnek. Eljutott az Északi-tengerbe Timi a hosszú szárnyú bálna. Több napig szállították egy uszályhajóval a Balti-tengerről, ahol az elmúlt időszakban többször is megrekedt az állat a sekély vízben. Kritikus volt az állapota. Most egy magánmentő akció vezetett sikerre. A bálnát ma délelőtt szabadon engedték az Északi-tengeren. Napos gomoly felhős idő lesz, csapadékra sehol sem kell készülni. A szél a keleti ország részben megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 19 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Éjjel még hűvös lesz, 1-9 fok közé hűl majd a levegő. Vasárnap is folytatódik a kellemes, napos tavaszi idő 20-25 fokkal. A jövő hét elején pedig néhol szinte nyári meleg lesz. Hétfőre sok napsütést és 23-28 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, elhagytuk az egy órát, és folytatódik a szombati Best délután velem Béni Meddiával és isteni slágerekkel, hiszen hozom a Hanson fivérektől a Humbapot, itt lesz hamarosan a New Level Empire is, most pedig a Field of Rain-nel indítok, a magyar kompakt diszkó egyik legismertebb dalával, ami 2012-ben jött ki, ezzel nyerték meg a dalt.
0: Best FM.

Best FM-a legjobb zenék, a Sunny Shining-gal folytatjuk egy 1999-ben megjelent modern remix-el, amely az eredeti Sunny Shining alapján készült, amit Bob Marley énekelt. A remixet a dán producer Funkstar Deluxe készítette, és hatalmas nemzetközi klubsláger lett. Ebben is ötvözi a reggae alapokat az elektronikus dance hangzással, így új közönséghez is eljutott a Bob Marley zenéjét. A Sunny Shining eredetileg sokkal lassabb, nyugodtabb reggae szám volt, de a remix pörgősebb, táncolható verziót adott neki, és ez volt az egyik első Bob Marley remix, amely világszinten is mainstream sikert ért el. Ez szól most a Best FM-en.

Csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítés munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv használható, aki a Tatabánya centrum csomópontban hajt fel az M1-re Budapest irányába, az az 56-os kilométernél vagy a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél át tud hajtani a szemközti oldalra, de mindenképp érdemes tudni, hogy ez esetben egészen az M0-ásig ott kell autóznia, és sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az átterelt sávban 2 kilométerenként vészhelyzeti leálló öblöket alakítottak ki, melyeket műszaki vagy egyéb probléma esetén használhatnak az autósok. Aki Tatabánya, Óváros csomópontban hajt fel a pályára Budapest felé, az kizárólag a külső, saját oldali sávot veheti igénybe, amely az erős kamionforgalom miatt most is torlódik, ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenőhelyek és a benzinkutak is elérhetők. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM! 101.7 Best FM! A legjobb zenék! A legjobb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 2 óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán érkezik hamarosan a hősök is. Jön a Maradok Band és Eminem, és itt lesz velünk, úgyhogy felidézzük a 2000-es évek legjobb pillanatait ezzel a dalával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lassan vége az influenza szezonnak, egyre nagyobb gondot okoz hazánkban a szárazság, a hétvégén nem várható eső, sok napsütésre és 25 fokra is számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már alig vannak influenzások az országban, múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Hetek óta nem esett eső, így az ország nagy részén teljesen kiszáradt a talaj felső rétege. A MAGOSZ főtitkára szerint ez főként a most vetett kukorica és a napraforgó kelésénél okozhat gondot. Az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének docense szerint a szárazság miatt az Alföldön már egy ökológiai katasztrófa veszélye fenyegeti a kétértőeket és több növényfajt, ezért szerinte vízzel kellene elárasztani több területet is. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fog tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kitérnek egy boltból, akkor tudj mosolyogva, vagy új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Egy óriás kígyó bukkant fel Baranyavár megyében Nagykozáron. A csaknem 2 méteres hüllőről egy fotó is készült, amely szerint egy óriási erdei siklóról volt szó. Egyébként a világ valaha mért leghosszabb kígyója Indonéziában, Balin él, a kockás piton több mint 7 méter hosszú és 2025-ben fedezték fel. Az óriási hüllő akár egy felnőtt ember megölésére és lenyelésére is képes lenne, mert az állkapcsa rendkívül rugalmas, de szerencsére a kockás piton nem tekinti zsákmánynak az embert. Kora nyárias időre számíthatunk ma. Estig sokat süt majd a nap, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol. A szél viszont néhol megélénkül. 19-25 fokot mutatnak a hőmérők, éjszaka pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, marad a napos száraz idő és 20-25 fokot mérhetünk majd. Hétfőn már fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, de záporokra akkor sem kell számítani, és a szeles időben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel megyünk tovább. A legjobb zenékkel én Béni Meddia vagyok, és itt is van a Lose Yourself, Eminem egyik legnagyszerűbb slágere, már a motivációs himnuszá vált, sokan edzéshez vagy nehéz helyzetekben hallgatják. Érdekesség, hogy Eminem az első rapper volt, aki Oscar-díjat nyert ebben a kategóriában.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

amely az 1990-es évek végén jelent meg, tipikus eurorap hangzású, lassabb, melankolikus hangulattal és nagyon erős refrénnel. Arról szól, hogy az idő gyorsan telik, és fontos kihasználni az élet lehetőségeit, mielőtt elszállnak. A Time is Ticking Away több európai országban is sikeres volt, különösen Németországban és Kelet-Európában lett népszerű. A C-Block zenéje az amerikai hip-hop hatásait keverte egyébként az európai popos hangzással, ami akkoriban elég egyedi volt a kontinensen. Time is Ticking Away, már a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. Az M3-ason például Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, így aztán a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aztán a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot zárták le, ott a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is érdemes figyelni, az M3-ason sáv elhúzással terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Kitartást arra felé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék már is itt a 3 óra, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán érdemes maradni, hiszen Love and Fall felhozza nekünk a No Stress, előtte pedig még meghallgatjuk a Matchbox 20 slágerét itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Peach Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Peach Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, de színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és borszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
3: Jellemzően május második felében nyitnak majd a hazai fürdők. Vasárnap is a napsütésé lehet a főszerep. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május második felében kezdődhet az idei strand szezon. Az MTI országos körkérdésére adott válaszokból az derül ki, a legtöbb fürdő Pünkösdre vagy június elejére időzíti az idei nyitást, a belépők ára pedig valamivel több lesz a tavainál. A felmérésben a baranyai fürdők közül 2 említenek. A távirati iroda úgy tudja, a Harkányi gyógyfürdő május 21-től, míg a Siklósi fürdő kültéri része május 22-től fogadja a vendégeket. Zajlanak a tavaszi növényvédelmi munkák a pécsi közterületeken. Május 4-e és 6-a között a Biokom permetezést végeztett Pécsett. A munkák a vadgesztenyefákat, a rózsaágyásokat és a dézsás növényeket érintik. A permetezéseket mindhárom napon este 10 és hajnali 4 óra között végzik el, így az éjszakai órák a szokásosnál zajosabbak lehetnek az érintett városrészekben. A felhasznált vegyszerek emberre, melegvérű állatra nem veszélyesek, ugyanakkor a méhekre mérsékelten, a vízi élővilágra pedig kifejezetten veszélyesek. A részletekért és a permetezés menetrendjéért a Biokom oldalát érdemes felkeresni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb jelentése szerint múlt héten változatlanul stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Emelkedést mértek Szegeden, a többi településen a stagnálás volt a jellemző. A koncentráció valamennyi mintavételi helyen az alacsony tartományban volt. Ezek az eredmények azt mutatják, a koronavírus fertőzések számának emelkedése továbbra sem várható. Újabb roadpoll akció kezdődik. A rendőrség a police.hu oldalon tette közzé, hogy május 4-e és 10-e között Magyarország egész területén ellenőrzik a közutakon közlekedő nehéz tehergépkocsikat és a buszokat. Az akció során vizsgálják a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás és a belföldön tartózkodás jogszerűségét is. A magyar női válogatott kikapott a péntek esti rájátszásban, így befejezte szereplését a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon. Az együttesnek Svájccal kellett összecsapnia a főtáblára kerülésért, ám 3-2 arányban kikapott. A magyar férfi válogatott második helyen végzett a csoportjában, és egyeneságon jutott tovább a főtáblára. A világbajnokság jövő vasárnapig tart.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Aszfaltozási munkák kezdődnek hétfőn reggel Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben pár napig a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpak közötti összekötő úton. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak, így a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A meteorológusok előrejelzései szerint a hosszú hétvége harmadik napján is a napsütésé lesz a főszerep. Helyenként felhők megjelenhetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható. A keleti-délkeleti szél napközben többfelé megélénkülhet. A hőmérséklet kora reggel 8 fok közelében alakul majd, napközben pedig akár 23 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: További kellemes hétvégét kívánok. Már is folytatódik a szombat délután. A mikrofonnál este hatig H. Horváth László. Hamarosan kezdünk, jön a Pécs Café Light, a közéleti kulturális beszélgetős magazin műsor izgalmas témákkal és nagyon jó dalokkal, olyanokkal, mint Lauren Wolf és a No Stress.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
4: Today, maybe I just wanna stay, just take it easy, cause there's no stress.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: mesét.
1: A legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM.
2: Beszélgető partnerem Polics József Komló polgármestere. Témánk, hogy pénteken, vagyis május 1-én nemzetiségi napot tartott a Komlón.
3: Komlón már mondhatom, hogy az elmúlt évtizedben hagyomány, hogy a munka ünnepén május 1-én nemzetiségi napot tartunk. Ennek keretében jelenleg a városunkban működő három nemzetiségi önkormányzat szervezi a programot önkormányzati háttérrel és a Kaptár Művelődési Központ dolgozóinak segítségével, és a német nemzetiség, a cigány nemzetiség és a horvát nemzetiség bemutatja kulturális programját, és ezzel is erősítjük a Magyarországon, hála Isten, jól működő nemzetiségi politikát. Komló városában mi békében, nyugalomban is egymást segítve élünk egymás mellett, és kiegészítjük egymás dolgait, és ezzel még nagyobb értéket teremtünk abba a közösségbe, ahol mindennapjainkat éljük. Én köszönöm a nemzetiségi önkormányzatoknak, hogy megszervezték ezt a napot. Köszönöm a Honismereti és Városszépítő Egyesületnek, hogy sosem felejti el azt a népi hagyományt, hogy május 1-én Városháztéren májusfa állítására kerül sor, és ezzel is tisztelgünk a városban élő hölgyek előtt. Én úgy gondolom, hogy jó idő volt, mindenki jól érezte magát, és egy nagyon tartalmas programmal gazdagodhattunk.
2: Innen folytatjuk rövidesen.

0: A legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. A héten voltak a ballagások, erről beszélgettem Poli Csúzseffel, Komló polgármesterével.
1: A héten megtörtént mind a három középfokú intézményünkben a ballagás. A május 1-i ilyen hétvégére való esése egy picit felborította a megszokott menetrendet, mert azért általában el szokták osztani péntek-szombatra a három intézmény a ballagását, de most kénytelen volt mindenki már április 30-án megtartani ballagási ünnepséget, mely a végzősöknek az egyik nagyon nagy ünnepe, és hála Istennek mind a három ballagáson, ha nem is végig, de ott tudtam lenni a fontos részeknél, és az elmúlt évtized gyakorlatának megfelelően az intézmény javaslatára polgármesteri elismerő okleveleket adtam át kiemelkedő tanulmányi munkáért, közösségi vagy éppen sport munkáért a javaslatok alapján, és jövő héten meg fognak kezdődni az érettségig. Én a végzős gyerekeknek mindig is azt tudom mondani, és ebben idén sincs változás, hogy először adjanak hálát a Jóistennek, hogy vannak a Földön is, megszülettek, köszönjék meg a szüleiknek, nevelőiknek azt a segítséget, azt a munkát, amit kaptak tőlük, hogy eljutottak erre a mérföldkőre, az érettségihez pedig sok sikert kívánok nekik a továbbtanuláshoz, vagy a munkába álláshoz is hasonlókat, a mindennapi életben pedig nagyon jó egészséget és jó szerencsét kívánok.
0: Polgármester úr, köszönöm!

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hamarosan folytatódik a Pécs Café Light, vendégem lesz majd Török Tamás a Bombomból, hiszen a srácok holnap Kertvárosban fognak fellépni. Most viszont várom a közlekedés legfrissebb híreit SMS-ben és Fiberen keresztül. A számom 30-as 889 101-es. Itt van a folytatásban George Michael-dal a Soul of Freedom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Mindjárt folytatódik a Pénzcafé Light, hozom az újabb izgalmas témákat, és mellé válogatom a dalokat. Hallható lesz majd többek között Timbaland és Kerry Hilson közöse, míg a Short Rihanna kezdi SOS, most pedig jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Jövő szombaton rendezik az Emlékhelyek napját Magyarországon. Holnap napközben akár 23 fok is lehet. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Május 9-én lesz az Emlékhelyek napja. Az országos programsorozat célja az, hogy a magyar történelem és kultúra kiemelkedően fontos helyszíneire irányítsa a figyelmet. Ezen a napon Pécsett a középkori egyetem területén családi napot tartanak, interaktív tárlatvezetéssel, térképes időkapszula kereséssel és 14. századi rejtvényekkel. A Siklósi Várban vártörténeti előadások várják a közönséget, amelynek során a középkori fegyvereket, a börtönt, a kínzókamrát is megismerhetik a látogatók. Lesznek programok a Szigetvári Várban is. Itt a gyerekeket tesztekkel, vetélkedőkkel várják, de lesz várkapitányi előadás és hatásbemutató is, melynek során a látogatók a hajítógép működését ismerhetik meg. A NAV munkatársai a hosszú hétvégén is dolgoznak. Kiemelten ellenőrzik a virág, ajándék, édesség és ékszerüzleteket. Jövő héten pedig újabb helyszíneken várható a revizorok felbukkanása. Az adótrafipax jelzései szerint szerdán Pécsett, a gépjárműalkatrész, gumiabroncs és felni kereskedőket és az autószerelő műhelyeket, csütörtökön pedig Villányban a Baross utcai vendéglátóhelyeket ellenőrzik majd. Egy hét múlva, május 9-én rendezi idei Mária Gyűdít gyalogos zarándoklatát a Pécsi Egyházmegye. Egyházközségeket, közösségeket és egyéni zarándokokat is várnak az eseményre. A gyalogos résztvevők szombaton reggel 7 órától gyülekeznek majd Pécs határában, a volt FEMAP parkolóban. 7:30-kor indulnak el Mária Gyűdre. A gyalogosok mellett kerékpáros zarándokokat is várnak. Ők ezen a napon reggel 8:30-kor találkoznak Pécsett a Dóm téren, onnan indulnak a kegyhelyre. A menet az út nagy részét az 58-as úton teszi meg, ezért a közlekedőktől fokozott óvatosságot kérnek. A zarándoklat további részleteiről a Pécsi Egyházmegye oldalán lehet olvasni. 3 forduló van hátra a labdarúgó MB2 2025-26-os szezonjának tavaszi mérkőzéseiből. Vasárnap újra pályára lép mindkét érintett baranyai csapat. A HRM Kozár Mislány továbbra is a 7. helyen áll a bajnokságban. Ezen a hétvégén az együttes a tabella 3. helyén álló Kecskemétet fogadja, vasárnap délután 5 órakor. A Szentlőrinc a sereghajtó 16. A csapat ezúttal idegenben szerepel, szintén vasárnap délután 5 órakor a Karcag vendége lesz az együttes.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Aszfaltozási munkák kezdődnek hétfőn reggel Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben pár napig a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpak közötti összekötő úton. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak, így a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A meteorológusok előrejelzései szerint a hosszú hétvége harmadik napján is a napsütésé lesz a főszerep. Helyenként felhők megjelenhetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható. A keleti-délkeleti szél napközben többfelé megélénkülhet. A hőmérséklet kora reggel 8 fok közelében alakul majd, napközben pedig akár 23 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A Anna Mária, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. 4 óra múlt, pontosan 4 perccel találkozunk 5-kor a Besten, ahol folytatódik a Pécs Café Light, izgalmas témákkal és nagyon-nagyon jó dalokkal. Hallható lesz egy újdonság a Unique-tól, Füstláng nélkül, előtte szól Rihanna slágere, SOS a Besten. 101.7 Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Holnap a kertvárosi Majálison délután 5 órakor fellép a Bombon. Török Tamással beszélgettem.
1: Szia és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Picikét idézzünk múltat. Ugye 95-ben indultatok, és hogyha jól emlékszem, akkor pont májusban.
1: Igen, jól emlékszel pontosan, és hát olyan, mint a tegnap lett volna, most amikor szokták mondani, hogy 30 éves vagy, hallom így kívülről, nem magamat hallva, hogy 30 éves a zenekar, tehát olyan, mint hogyha nem rólunk lenne szó, tehát olyan gyorsan elmert ez a 30 év, mondjuk nagyon tartalmas volt, meg sűrű, de így visszaidézve a történetet, lehetett volna egy kicsit lassan.
0: Milyen volt az indulás, és honnan jött a Bombon ötlete?
1: Igen, Petivel 93-ban találkoztam először, akkor a másik zenekaromhoz kerestünk vokalistát, és egy barátom, Rutka Robi, ajánlotta őt, és hát már kifelé a stúdióba mellett, mikor elkezdett énekelni a Peti, akkor elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy énekes kell egyből váltanom a zenekarba, tehát nyilván hetet, és amikor ez megszűnt, akkor 95-ből felhívtam a Petit, hogy ennek kedve a közös munkához, és hosszas tanakodás, mint egy 10 másodperc után azt mondta, hogy igen, és azóta együtt vagyunk, 95 május óta.
0: Honnan jött a név?
1: Én szeretem ezt a kérdést. van rá két variáció. Mondom inkább először az eredetit, hát nagyon sok nevet felírtunk papírokra, és hát ez maradt, ami úgymond a két tagra vonatkozóan egyenlőséget jelent, és esetleg, hogyha könnyen érthető és külföldön is használható. A másik pedig csináltunk egy ideológiát is hozzá, hogy a albumaink azok olyanok, mint egy bombonos doboz, hogy van benne rajta levő dalok, mindegyike kicsit más, más ízű, más formájú, tehát hogy egy változatos történet.
0: A dalok hogyan születtek? Ki felelt a szövegért és ki a zenéért?
1: A zenét ketten vagyunk a Petivel felelősek 100%-ban. A szövegben ilyen 40-50%-ban én vagyok, és Duba Gábor a szövegíró segítségünk. Hát majdnem 250 dal készült el a 30 év alatt. Most számogattuk, hogy 4500-5000 fellépésen vagyunk túl, és jó pár kilométeren a világban is, tehát Ausztráliától Szváziföldig, Dél-Afrikáig, Amerikáig, tehát mindenütt bejártuk, ahol magyarok létezhetnek.
0: Azon gondolkodom, hogy 30 év nagyon hosszú idő.
1: Volt nagyon.
0: Mondjuk feletek együtt éltem meg ezt a korszakot.
1: Na, hát akkor üdvözöllek a utazáson.
0: Szóval, hogy a 30 év alatt például voltak-e veszekedések, mert hogy mondjuk ti pont az a formáció vagytok, ahol nem voltak óriási balhék, botrányok.
1: Nem. Ez nagyon érdekes, és tényleg szokták kérdezni, hogy bírjuk egymást ennyi idő után a turnébuszban, meg a sok-sok közös dologban. Egy megfejtés van rá, tolerancia, és hát a közös célnak a folyamatos továbbvitele, és hát nyilván hasonló neveltetés, és nagyon fontos, hogy a humor, ami az irónia és az önirónia, ami nekünk egy nagyon fontos tulajdonságunk. Tehát az mindenen átsegít hullámvölgyökön és problémákon is.
0: És olyan sem volt, hogy mondjuk a zenész szakma szeretett volna picikét szétszedni benneteket, mondjuk Pétert elvinni már zenekarba énekelni?
1: Igen, nagyon érdekes, tehát hogy szétszedni, nem? Persze természetesen a Petinek vannak szóló dolgai, szóló projektei, jár elérni külön is. Vannak olyan projektek, amiben ugye én nem félek bele, vagy nem is akarok részt venni benne, vagy csak őt kérik föl. De ezzel nincs semmi probléma, tehát nekem van egy civil életem is, tehát hogy mondjam, ebből soha nem volt feszültség, mert a Petinek is az első a Bombon, tehát hogyha bármilyen ütközés lenne a felkérés kapcsán bombonos terve vagy programmal, akkor egyértelmű, hogy a Bombon az első számára is.
0: Hamarosan folytatjuk. Megvan mi?

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Bombon 50%-ával, vagyis Török Tamással, hiszen holnap 30 éves jubileumi koncertet játszanak Pécskertvárosban. Évek óta tart a retro őrület, és az emberek valamiért a 90-es éveket szeretik nagyon-nagyon. Milyennek az oka szerinted?
2: Hát nagyon sok emberben szerintem nosztalgia van azokra az időkre, az egy felszabadult, tényleg, hogy mondjam, egy 10 év bulizós időszak volt. Szokták mondani, hogy felére nem emlékszik sokat, emlékezd de sokkal. De szerintem ez lett az egyik történés. A másik pedig, hogy talán olyan dalok születtek, amik benne maradtak a köztudatba oly rég utána, amikor 70-es években voltak olyan dalok, amik szerintem örök életűek lettek, és a

0: 90-esekben született nagyon-nagyon sok olyan nóta, ami minden házi bulikba szól a mai napig.
1: És azért a rádióknak is köszönhető szerintem a sikernek egy része, mert hogyha jól emlékszem, akkor a Danobius Rádió azért előszeretettel játszott bombondalokat, de ott még voltak különböző összefonódások, projektek is, emlékszem, hogy Jáksónak énekeltetek, vagy gyártottatok szignálokat.
0: Nagyon sok minden volt, igen, a rádiószerkesztőknek a, hogy mondjam, a kedvencei voltunk egy időben, aztán utána ez ugye elfogyott, de aztán utána visszajöttünk, mert voltak nagy hullámvölgyek azért a James Bond a sikere után, volt egy-két év, ami utána jött ugye Valami Amerika, ami szintén utána visszavitt minket a csúcsra, de amit mondtál, tényleg hát dolgoztunk nagyon sok reklámzenét, de nem csak a Danubiusnak meg Jáksónak, hanem nagyon sok cégnek csináltunk zenéket, és ugyanígy előadóknak is. És hát ilyen kísérletező alkatok vagyunk, tehát nekünk volt big bandes albumunk, például szimfonikus, mi kezdtük el csinálni nagyon hamar szimfonikus zenekari fellépést, és hát a musical is, ami most fel lett újítva.
1: Ezek után pedig adódik a kérdés, hogy hogy álltok az AI technikával?
0: Ez kényes pont, mert sajnos aki nem zenész, és civilként kezd el kezelni, az borzalom, amit szokott művelni, azok ilyen torszülöttek lesznek szerintem. De ügyesen, hogyha egy zenész megmond neki mindent pontosan, és tényleg úgy, mint egy alkalmazottként használja, akkor tud ügyes dolgokat, meg ötleteket adni, de mi nem használjuk. Mi inkább leszedjük a dolgot, hogyha hangszerelési ötleteket látunk, tehát mi a nehezebb utat választjuk.
1: Azt hiszem, hogy egyébként ez a jobb is, mert hogy gyakorlatilag ahhoz, hogy valaki egy igazi bombonsláger tudjon írni, az nem AI kell, hanem Török Tamás és Szolnoki Péter.
0: De köszönjük szépen. Én is így gondolom, mert ez belőlünk fakad, tehát ez a saját egyéniségünk, és ezt én azt szoktam mondani, az AI, ezt mit csinál, egy átlagot, tehát egy rezümét van mindenből, bármit mondasz neki, tehát ő nem lesz semmiképp egy különleges. Tehát nem tud különlegeset, újat alkotni. Ő csak a adott tárházából tud összeeszkábálni valami torzat. Ha szerencséje van, akkor az persze lehet jó is, tehát hallottam már jó változatot is, de azért a 90% az vállalhatatlan szerintem.
1: Rövid esélyünk a záró résszel.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Zárjuk a beszélgetést Török Tamással a Bombomból, hiszen holnap fellépnek Pécset a Kertvárosi Majálison délután 5 órától. És akkor az éjjájjal megérkeztünk a jelenbe. Május 16-a, Aréna Bombon 30. Erről mesélj a hallgatóknak, kérlek.
1: Fú, hát nagyon készülünk, gondolhatod, hogy izgulunk is, meg ugye ki vannak válogatva a dalok, folynak a próbák, az előkészületek. Nagyon sok tervünk és ötletünk van, amit belepróbálunk sűríteni. Tele lesz poénnal az egész műsor, és ugye mi a évek hosszú folyamán leginkább a zenére koncentráltunk. Most viszont a látványban és a showban is próbáljuk megugrani ezt a történetet, és tőlünk nem megszokott látvánnyal és showval fognak találkozni a kedves hallgatók és nézők.
0: Lesz 3 sztár vendégetek is, Aucilla, Charlie, illetve Gangsta Zoli. Ha jól emlékszem, akkor szinte mindenkivel volt közös dalotok.
1: Petinek volt, Charlie felkérte 2022-ben a szólólemezén. Van egy duett, amit a Petivel közösen énekelnek, és ez már a Charlie nagy koncertjén az Arénában is hangzott, tehát ők már ezt előadták, de hát meghívást viszonozzuk most ezzel, meg hát imádjuk Charlie-t, nagyon jó. Jóban vagyunk vele, régi barátunk. És a Gangsta Zoliról nem is beszélve a barátságról, tehát egy gimnáziumban jártam vele, tehát nagyon régóta ismerem, és hát vele is van egy közös történetünk, a Kapod, amit látsz című dal, ami egy síelés öreg álcázott tévéműsor után készült el, és arról szól, hogy hiába zenélünk másképp, élünk másképp, azért mi barátok vagyunk. Ez a Kapod, amit látsz, ez a dal címe, hogy aki nem ismeri, nézze meg, mert nagyon jó pofa. A 2000-es években, aki ismert és népszerű volt, az mind benne van a klipben.
0: Tehát Aréna május 16, előtte
1: május 16-án, igen, nagyon várunk mindenkit sok-sok szeretettel. Szeretnék egy, hogy olyan felejtetetlen bulit csapni. Aztán utána meg az a terv nyilván, hogy ezt a műsort szeretnénk vidékre is elvinni, nagy sportcsarnokokba, nagyobb városokba. Mert szerintem érdemes mindenkinek megnézni.
0: Előtte viszont május 3-án hozzánk jöttök Pécsre, Kertvárosba.
1: A Pécsi közönség. Igen, ez egy kicsit rövidebb műsor lesz, kicsit egy rezümé lesz a zenei anya életünkből, egy 30 éves zenei anyagból.
0: És a beszélgetés végére még egy gyors kérdés, egy picit lokalizáljunk. Hogyha azt mondom neked Pécs vagy Baranya, akkor milyen emlékeitek vannak ezzel kapcsolatban, vagy neked milyen emléked van?
1: Nagyon szeretjük, nagyon vele festője a környezet. Nagyon a lakosok és ugye az egyetem miért nagyon pezsgő és jó a kulturális élet, szeretünk oda járni. Jó kajáldák vannak, se lehet így mondani, és van sok barátunk is arra.
0: Maradjon így sokáig. Tamás, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, sziasztok, hello.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Sajnos már csak odafentről a 27-esek klubjából énekel Amy Winehouse a következő órában, előtte viszont délután 5-kor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Jellemzően május második felében nyitnak majd a hazai fürdők. Vasárnap is a napsütésé lehet a főszerep. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május második felében kezdődhet az idei strand szezon. Az MTI országos körkérdésére adott válaszokból az derül ki, a legtöbb fürdő Pünkösdre vagy június elejére időzíti az idei nyitást, a belépők ára pedig valamivel több lesz a tavainál. A felmérésben a baranyai fürdők közül kettőt említenek. A távirati iroda úgy tudja, a Harkányi gyógyfürdő május 21-től, míg a Siklósi fürdő kültéri része május 22-től fogadja a vendégeket. Zajlanak a tavaszi növényvédelmi munkák a pécsi közterületeken. Május 4-e és 6-a között a Biokom permetezést végeztett Pécsett. A munkák a vadgesztenyefákat, a rózsaágyásokat és a dézsás növényeket érintik. A permetezéseket mindhárom napon este 10 és hajnali 4 óra között végzik el, így az éjszakai órák a szokásosnál zajosabbak lehetnek az érintett városrészekben. A felhasznált vegyszerek emberre, melegvérű állatra nem veszélyesek, ugyanakkor a méhekre mérsékelten, a vízi élővilágra pedig kifejezetten veszélyesek. A részletekért és a permetezés menetrendjéért a Biokom oldalát érdemes felkeresni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb jelentése szerint múlt héten változatlanul stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Emelkedést mértek Szegeden, a többi településen a stagnálás volt a jellemző. A koncentráció valamennyi mintavételi helyen az alacsony tartományban volt. Ezek az eredmények azt mutatják, a koronavírus fertőzések számának emelkedése továbbra sem várható. Újabb roadpoll akció kezdődik. A rendőrség a police.hu oldalon tette közzé, hogy május 4-e és 10-e között Magyarország egész területén ellenőrzik a közutakon közlekedő nehéz tehergépkocsikat és a buszokat. Az akció során vizsgálják a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás és a belföldön tartózkodás jogszerűségét is. A magyar női válogatott kikapott a péntek esti rájátszásban, így befejezte szereplését a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon. Az együttesnek Svájccal kellett összecsapnia a főtáblára kerülésért, ám 3-2 arányban kikapott. A magyar férfi válogatott második helyen végzett a csoportjában, és egyeneságon jutott tovább a főtáblára. A világbajnokság jövő vasárnapig tart.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Aszfaltozási munkák kezdődnek hétfőn reggel Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben pár napig a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpak közötti összekötő úton. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak, így a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A meteorológusok előrejelzései szerint a hosszú hétvége harmadik napján is a napsütésé lesz a főszerep. Helyenként felhők megjelenhetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható. A keleti-délkeleti szél napközben többfelé megélénkülhet. A hőmérséklet kora reggel 8 fok közelében alakul majd, napközben pedig akár 23 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, ebben az órában már valóban kevesebb beszéd mellett szólnak a dalok, úgyhogy jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, a mikrofonnál továbbra is H. Horváth László. Hozom rövidesen a Warren G. 90-es klasszikusát, előtte énekel Amy Winehouse.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. További kellemes hétvégét kívánok. Rövidesen jönnek az időjárás legfrissebb hírei, előtte viszont van még egy hallgatói segítségkérésem, ugyanis a héten Uránvárosban a Tesco parkolóban elveszítettek egy háttértáskát, melyet tulajdonosa mindenféleképpen szeretne visszakapni időn meglepő módon. Az ő telefonszáma 20-as 777-0607-es, ez pedig már a folytatás Press Michael-lel és a Ghetto Superstar-ral.

a legjobb zenék. Ez a Soundcloud Hit Best FM. Hamarosan folytatódik a hétvégi zenei maraton, előtte viszont néhány szóban a várható időjárásról. Holnap reggel 8, napközben pedig 24 fokra készületünk, megszűnik a szél és sok lesz a napsütés. Aztán hétfő reggel 6, napközben 24, kedden 25, szerdán pedig 26-28 fokra számíthatunk, ott viszont már jönnek az áparok, zivatarok, csütörtökön megérkezik a markáns hidegfront reggel 10, napközben 18 fokkal és 6-8 mm esővel. Ahogy ezt ígértem, már is folytatódik a zenei maraton karamellslágerével, szól a jelenés a Best FM-en.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására, lassan vége az influenza szezonnak, holnap is sok napsütés várható, és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén-nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkent. Kentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek ne fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kipirranak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Koranyárias időre számíthatunk ma. Estig sokat süt majd a nap, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol. A szél viszont néhol megélénkül. 19-25 fokot mutatnak a hőmérők, éjszaka pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, marad a napos száraz idő, és 20-25 fokot mérhetünk majd. Hétfőn már fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, de záporokra akkor sem kell számítani, és a szeles időben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Night Shift első 2 órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit, a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift. Életünk

0: Night Shiftben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Eszközlünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow, az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Besten a Night Shiftben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. A színpadon látható Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Bajer Fruzsina, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia, Sánközi Edina, Varga Orsolya, Fertály Katalin, Penyovszki Tamás és Bódi Zsuzsanna. És szintén itt látható Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián műve a Pál utcai fiúk Vince Balázs rendezésében. Főbb szerepekben Németh János, Takaró Kristóf, Teleki Sámuel, Juhász Bence, Balaskó Bence, Katona Levente, Bera Márk, Kálai Gergely, Balogh Csongor, Szabó Márton és Koncz Péter. Bővebb információ pns.hu. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfűzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését, az édesanyákat ünnepeljük holnap, vasárnap is folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Egy hét múlva, május 9-én tartják meg az országgyűlés alakuló ülését, ahol Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét miniszterelnökké választják, és az esküjét is leteszi majd. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson egyébként három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény már jogerős. Közben újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, hogy Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak, Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar kultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, amelynek a feladata a közélet működésének megújítása, valamint a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Holnap lesz anyák napja. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója, ezért már születéstől kezdve fontosak a mondókák és az ölbeli játékok. Ezt mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: Amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő édesanya ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki. És nagyon erősen alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanyja és a kisbaba között.
1: Egy óriás kígyó bukkant fel Baranya vármegyében Nagykozáron. A csaknem 2 méteres hüllőről egy fotó is készült, amely szerint egy óriási erdei siklóról volt szó. Egyébként a világ valaha mért leghosszabb kígyója Indonéziában, Balin él, a kockás piton több mint 7 méter hosszú, és 2025-ben fedezték fel. Az óriási hüllő akár egy felnőtt ember megölésére és lenyelésére is képes lenne, mert az állkapcsa rendkívül rugalmas, de szerencsére a kockás piton nem tekinti zsákmánynak az embert. Egyelőre nem változik az időjárás, holnap is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. Hajnalra 1-9 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn pedig még melegebb lesz, 23-28 fokot mutathatnak majd a hőmérők. A jövő hét is napos idővel indul, hétfőn és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont sehol nem áztatnak majd minket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na Gino, nyomjál egy elérhetőséget, múlt szombaton kimaradt.
4: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/d/linfithun és amúgy meg Facebookon és Instagramon is megtaláltok.
3: Így, már téged is, meg minket is.
4: Meg mindenkit is.
3: Best FM, Night Shift, jó? Ginoéknak pedig a további mondatát ne idézzük, egyrészt, mert nem HH kompatibilis, másrészt tegnap már túl voltunk ugye a május esélyén, de hát egy hosszú hétvégén volt van.
4: Lesz.
3: Neked nagy menet van itt a hosszú hétvégén?
4: Ma volt egy kicsit napsütéses, retroautós.
3: Jó az. Jönnek a szabadtéri bulik, jó így, az. Megjön még egy óra hip-hop és R&B, Slim Fittal itt a Best FM-en.
4: Hello.
0: A legjobb zenék mi?

0: A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Én ezen továbbra sem tudom túltenni magam, hogy ezek a negatív, hogy is mondjam, csak jelzőkből átalakított művésznevek, hogy ezek csak külföldön működnek. Tehát nem? Tehát itthon mi lenne belőle? Bemondanál egy ilyet, hogy a színpadon Dagat Józsi. Egyrészt. Másrészt meg hát ilyen, tehát nálunk ilyenek, ezek mind bűnözők, nem a Ragyás Tóni meg ezek. Tehát, nálunk csak ilyen területen működik ez a dolog, nem?
2: De gondosz,
1: hát meg nekünk mi van? Roberto a mulatos masször, meg Postás Józsi, szóval kikérem magamnak. De mindegy, Slim Fit a lemezet.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na, arról még továbbra sincs információ, hogy a Justin Timberlake új kis lemeze lesz-e, új nagy lemez, fog-e koncertezni, összeáll-e újra az NSYNC, mert ugye ezt is mindig mondták, hogy majd, ha a Justin Timberlake nem turnézik szólóba, akkor majd lesz NSYNC reunion. De már jobban van, mert már elment golfozni. Azt néztem, hogy ott Vegasban a Sphere mellett ott van valami golfpályos, ott már ütögett el. Úgyhogy jobban van. Hogy mennyire lesz teljesen jól, ugye itt a Lyme-korból kell neki kigyógyulni, amit ugye a tavalyi turné a végén jelentett be, hogy egyébként fél évet úgy, vagy többet is, tehát ugye úgy turnézott végig, hogy egyébként küzdött a Lyme-korra. És aztán ugye teljesen eltűnt, tényleg semmi hír nem volt róla, úgyhogy most hosszú idő után ez volt, hogy golfozik a Justin.
3: De jó.
2: Ennyi többet nem tudsz ezt hozzáfűzni.
3: Én tökre örülök. Jöjjön, bulizzunk, csináljuk.
2: Hogy golfozik. Jó van akkor.

0: Jazz FM-en.
1: És akkor te gyakorlatilag akkor ki is dolgoztad magad itt a hosszú hétvégére ezzel a ma délelőtti rendezvénnyel?
2: Napközben ide, igen.
1: Hát vagy az, na igen, jó. Akkor este pihenés?
2: Így van.
1: Jó van, akkor pihenj rá jövő szombatra, akkor várunk vissza útból. Köszönjük szépen ezt a 60 percet, Szabikám. Köszönöm szépen.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint az idei. Budapesten és Egerben pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén, koranyárias idő lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nagyon száraz volt az április, mindössze 4 mm csapadék esett, ami az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede. Erről írnak a közösségi oldalukon a Hungaromet időjósai. A posztjuk szerint a legtöbb eső a Dunántúl déli részén esett, de volt olyan térség, ahol egyáltalán nem volt csapadék az elmúlt hónapban, vagyis az adataik szerint ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Hogy a következő napokban várható-e eső, azt a hírek végén elárulom. Budapest a legnépszerűbb úticél ezen a hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik hazai szállás közvetítő portál adataiból. Ezek szerint a főváros után Eger és Balatonfüred következik, de a 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Siófok, Szeged és Pécs is. A legtöbben 2 éjszakát töltenek egy-egy szállodában, és átlagosan 70 és 170 ezer forint közötti összegeket fizetnek. Hétfőn kezdődik az érettségi szezon, országszerte több mint 148 ezer diák vizsgázik majd. Sok fiatal számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak azt mondta, hogy a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, de megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadrukk.
3: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
2: Megijedtek az utasok a Vizer Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán. A viharos szél miatt ugyanis a pilótának kétszer is meg kellett szakítania a leszállást a Liszt-Ferenc repülőtéren, és a gép végül csak a harmadik megközelítés után landolt. A légitársaság szerint a pilóták a szakmai protokoll szerint jártak el, hiszen a szél miatt fennállt a veszélye annak, hogy a gép a betonhoz csapódik, vagy nem tud a pályán maradni, ezért az újbóli felemelkedés volt a biztonságos opció. Napszemüveg és lengerruha, ezekre lesz szükségünk holnap, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. Éjszaka 1-9 fok lesz, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól telik a hétvége, főleg úgy, hogy kaptunk egy plusz napot is, úgyhogy pihenésre aztán bőven van idő. Na meg a legjobb zenékre is, úgyhogy vágjunk is bele, jön most Pink, ez a Stupid Girls.
0: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és érkezik most egy igazán különleges dal, ami annó elképesztő sikert aratott, nem is csoda, hiszen egyből az Egyesült Királyság slágerlistájának az élére került, és a mai napig a korszak egyik legszebb R&B klasszikusa. Van benne minden, ami Sam Sy-nak ingere, a 90-es évek R&B hangzásának legjobbja, a gospel elemek, és hát ezeknek a találkozása egy erőteljes női vokállal és Bibi Winans érzelmes énekével együtt egy igazán felemelő, szenvedélyes dalt hoztak annó létre. Ez az I Wanna Be The Only One. Ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most hozzánk a Gossip, ami a 2000-es évek végén robbant be igazán Európába, és a Move in the Right Direction az egyik legpozitívabb hangulatú daluk. A dal egy lendületes dance popos track, amely az önbizalomról és a továbblépésről szól. Az üzenete viszont egyszerre motiváló és egyszerű. Haladj tovább, még akkor is, hogyha nem mindig könnyű. Na kérem szépen, akkor jön a Gossip, ez a Move in the Right Direction.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, így kevéssel 9 óra előtt én azt mondom, hogy ne húzzuk az időt. Nem is nagyon kell, hiszen egy olyan dal jön, amit mindenki ismer, mindenki hallgatott már legalább egyszer az életébe, és mindenki szereti. Ez En Vogue és a Free Your Mind, úgyhogy szabaduljunk fel mi is! Ready this. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go! Free your mind.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Véget ért a háború Amerika és Irán között, legalábbis Donald Trump szerint. Nem sokára elkészül az M1-es Biatorbágyi felhajtója, egyelőre marad a nyárias idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Donald Trump szerint véget értek a fegyveres harcok Iránnal. Az amerikai elnök a kongresszusnak küldött erről levelet, amelyben megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott háborút. Mindezt azért, mert a katonai műveletek megindítása óta 60 nap telt el, és a törvények szerint ezt követően minden további katonai akcióhoz a kongresszus jóváhagyására lenne szükség. Donald Trump viszont arról nem írt, hogy kivonja-e a katonai erőket a térségből. Május végén átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját, az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Az új felhajtó a stráda bővítési munkálatainak részeként készült el, vagyis az elmúlt hónapokban felbontották az utat, amely új aszfaltréteget kapott, és két helyen is kiépítettek áttérési, fonódási lehetőségeket az átterelt és a nem átterelt sávok között. Emellett egymással kommunikáló digitális táblákat telepítettek több helyre is, ezek pedig gyorsabb információt adnak majd a közlekedőknek. Nem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxisokat is vizsgálják, ezt mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, élelmiszerbiztonság szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors buffékben, azért, hogy az élelmiszerbiztonság és a higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
1: Idén korábban kezdődhet a magyar-görög dinnye szezon. Az elmúlt évekhez képest akár 2-3 héttel hamarabb, már június közepétől megjelenhet a piacokon és üzletekben a fólia sátorban termesztett gyümölcs. Ezt közölte a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás azt is hozzátette, hogy Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnyetermesztéssel, a hazai termés egy harmadát pedig Békésvár megyében termesztik. Egyelőre nem változik az időjárás, holnap is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. Hajnalra 1-9 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn pedig még melegebb lesz, 23-28 fokot mutathatnak majd a hőmérők. A jövő hét is napos idővel indul, hétfőn és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont sehol nem áztatnak majd minket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után pár perccel is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem jól vagytok, remélem a hétvége középső napja nagyon jól telt, és remélem, hogy fel vagytok készülve arra, hogy a maradék 3 órában még jöjjenek a legjobb zenék. Eminem és Dido kezd! Ezt kérem szépen, aztán!
4: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy olyan dalt sikerült anno összehozon Edwin Collins, ami szó szerint ugrál az időszakok között, hiszen valójában retro hangulat jellemzi, viszont mégis ütős groove-ok vannak benne, plusz egy nagyon jellegzetes basszus téma, és hát persze Edwin Collins mély karakteres hangja. Nagyon sok filmben megtalálható, főleg mondjuk a Charlie angyalaiból híres, hiszen ez az A Girl Like You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, indítsunk most egy kis érzelmi vihart, hiszen jön a Blue és a One Love, egy romantikus, mégis lendületes popdal, amely a szerelem és az összetartozás érzéséről szól. Harmonikus vokálok és egy könnyed rádióbarát hangzás, ami tökéletesen hozza azt a stílust, ami miatt a Blue olyan népszerű lett anno. Nagyjából egy válasz a Backstreet Boys-ra, és elég jól sikerült ez úgy Angliában. Úgyhogy még egyszer, jön a Blue és a One Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez anno a 2000-es években is nagyon markáns üzenet volt, viszont most így 2026-ban még nagyobb kérdés, hogy hol van a szeretet. Mert hogy valamilyen szinten egymásnak mentünk minden téren, és ez nagyon nem jó. Irigyek vagyunk, rossz indulatúak vagyunk, és még ezt sorolhatnám. De a Black Eyed Peas anno megmondta, hogy nem utálni kell egymást, hanem szeretni, de azt keresni kell. Where is the love? Most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, így kevéssel a fél idő előtt még jöjjön Money Love és az It's a Shame, a dal, ami jól mutatja, hogy a hip-hop már a kezdetektől nem csak szórakoztatni, hanem gondolkodtatni is akart. Most pedig jöjjön egy kis klasszikus hip-hop a 90-es évekből. Money Love, It's a Shame, itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására, lassan vége az influenza szezonnak, holnap is sok napsütés várható, és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén-nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kipirranak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk holnap, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. Éjszaka 1-9 fok lesz, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát. Kinek hogy tetszik, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 10 óra elmúlt, úgyhogy az első félidőnek vége, viszont jön a második félidő, felfrissülve és új energiára kapva. A Destiny's Child kezd, ez a Survivor.
0: Ez a Night Shift a Best.

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, vágjunk is bele, holnap május 3-án Tímea és Irma névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel lehet még köszönteni az Alexandereket, az Antóniákat, az Ivolákat, a Timótokat, a Violákat, a Violettákat és a Zsáklinokat, na meg persze a Sándorokat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, mindenféleképpen ragadj telefont holnap reggel, és egy SMS vagy egy telefonhívás formájába köszönsd fel a jó embert. Nálunk pedig jönnek a legjobb zenék, ennek örömére jön most a Chef, ez a Mucho Mambo Sway.

Jobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hogyha nem tudnátok, hogy merre fele menjetek a holnapi nap folyamán, akkor van egy nagyon jó ötletem, irány Calabria, hiszen bár is nézem, az időjárás egyre csak jobb lesz, nem sokára erről is beszélünk majd, de most még jöjjenek a legjobb zenék, és hogyha már Calabria, akkor jöjjön Alex Gaudino és Christoph Waters közöse, a Destination Calabria.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon kevés ember mondhatja el azt magáról, hogy a Fehér Ház kicsinyített mása, hát az ő tulajdonába tartozik. Viszont Kid Rock ezt annó megcsinálta, viszont szigorúan csak egy hálószoba van az orbitális nagy kéglibe, amúgy főleg csak bulikra használja, viszont van egy kikötése, nyugodtan jöhetsz hozzám bulizni, viszont aludni máshol fogsz, mert ez az én kéglim, és egyedül én alszok itt, na meg pár csaj, gondolom. Ennyi. Most pedig jön tőlem az All Summer Long, a világ egyik legjobb nyári dala, ami szerintem most már lassan bevonzhatná azt, hogy jó idő van, nyár van, papucsba járunk, és megyünk valami vízpartra. Szerintem. Na mindegy is, Kid Rock, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő közel 5 perc nem szól másról, mint hogy lazuljunk, mint hogy elengedjünk minden gondolatot, és csak a zenének, na meg a mának éljünk. És ezt nagyon jó hozza az Everlast, hiszen jön a What It's Like.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és mivel indul a szombat utolsó órája, szerintem már bőven lehet az éjszakát használni, de mindenkire rá van bízva ez a dolog. Egy viszont biztos, hogy nálunk most Rihanna, Jay-Z és Chris Brown közösen jön, aminek az a címe, hogy Umbrella.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása. Na vágjunk is bele, 10 fok lesz reggel, 24 lesz napközben, ami amúgy nagyon jó, viszont végre nem lesz felhő az égen, viszont visszajön a szél, jaj de jó. Tehát egyszerűen ez az időjárás egy még nem nagyon, de nem akar nyáriasra változni. Na mindegy is, de hát már jelezzem valaki, hogy május van. Na, elég ebből, ez az én személyes problémám. Egy a lényeg, hogy ilyen időnk lesz, tök jó, mehettek bármerre csavarogni, csak legyen mondjuk nátok egy pulcsi vagy egy széljacket, és ennyi. Jön Jade, ez a Don't Walk Away.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azt olvastam valahol, hogy a legjobb gyógyírek közé tartozik egy ölelés, egy kedves szó és egy mosoly. Na hát mosolyból nem lesz nálunk hiány az elkövetkezendő 3 percben, hiszen érkezik az isteni Lili Ellen, aki a sok szakítás és a fájdalomról szóló dalok közt úgy gondolta, hogy a nevetésről is ír egyet. Úgyhogy jön a Smile.

0: Dead.
1: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne mindenféleképpen megkeresni, ezt a két oldalt kéne lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha elnyeri tetszéseteket, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, és a hálánkat a legjobb zenékkel fejezzük ki. Most például Beyoncé érkezik nálunk, ez az Irreplaceable.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, hogy holnap este is jöttök vissza este 8-kor. Addig is mindenkinek minden jót, egy csodás éjszakát, még szebb napot, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor várlak titeket. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen